vágyak, altassál csendben titokban álmomat, hogy vélet hálljam. Zuhanni kezd az éjszaka, elhagyott egek, semmibe viszem a testemet.